0: Dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi-dibbidi 哒哒哒哒哒，
1: 嘿，
2: 皮卡皮卡林犬，皮卡皮卡林犬，
0: 哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒。
3: La la la, la la la.
4: Dibba dibba dap,
0: dibba dibba dap.